0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: retaliation.
1: Music non-stop. Techno pop.

0: Techno Pop. Pop tarisznya.
1: Sláger, sláger után.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktualisnja.hu.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya Poptarisznya.
2: Well, I guess I can give you one more chance.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a Pop Tarisznya.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: just for everyone.
1: Egy holhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: minden idők legnagyobb slágerei.
1: Itt a popterisztja.hu-n,
0: ahol a slágerek összeérnek. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: insult to the one I love.
1: Poptarisznya.
2: Sláger, sláger után.
3: And have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Egyszer-fent. Egyszer-fent. Egyszer-lent.
2: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
1: A nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

sorozata tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

1, 2 1, 2

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Olyannyiként érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este.

Jó estét! Még egyszer. Jó estét! Vagy ha valaki nem este hallgatja ezt a műsort, akkor jó napot, jó reggelt, ki tudja. Október 9-e, 22:22 20:03. Szentendrén ülök a lakásomban, és önökhöz beszélek.

0: What about these guitars, Mike Bacon and Christian Phillips?
1: Tudják, hogy indul el egy műsor, az rendkívül fontos. Az első egy percnek, az első két percnek mindig meghatározó szerepe van. Tanítottam, és ezt sokáig még tanítottam. Ezt a szakmát is, vagyis, hogy és ez nem csak a műsorokra vonatkozik, hanem mindenre, hogy mi az első benyomás, hogy odafigyeljenek az emberre, vagy másra. És hát ennek a műsornak, a Fodroknak, amely ugye a Poptalisztin és a Rádió B-s közös műsora, könnyű dolga van a műsor legelején, mindig egy fantasztikus felvétel indul a Hotel California, amire muszáj odafigyelni, főként, hogyha egy jó feldolgozást hallanak. A kérdés csak az, jelen esetben, ma legalábbis, hogy lehet ezt fokozni? Lehet-e emelni a téten, hogy önök még jobban figyeljenek? És azt gondolom, hogy igen. Most egy olyan dalt ajánlok figyelmükbe, aminek minden másodpercére érdemes figyelni, egy szomorú apropó miatt is. 5 perc, 25 másodperc figyelmet kérek szépen.

Hát nem gondoltam. Nem gondoltam még néhány hete, napja, hogy búcsúzni vagyunk kénytelenek a kapitánytól, Deák Billtől. Írtam a halálon napján a közösségi oldalra néhány sort, töredéket. Elmondom itt is, mert rövid és talán megfogtam, vagy megérintettem a lényeget. Hát majd maguk eldöntik persze. 77 év

láttam, és Presser Gábor kísérte őt. Presser a zongora mögött béltán egy széken ült, és amikor ezeket a sorokat leírtam, akkor én úgy emlékeztem, hogy nem volt senki más, és semmi más sem a színpadon. Ez nem így van, de olyan erősek voltak ők ketten a színpadon, hogy én, mert utólag megnéztem a felvételt, sőt magammal is hoztam, lehet, hogy azt is ma még lejátszuk. Szóval hiába voltak többen a színpadon, én senkire nem emlékeztem, csak rájuk. Elképesztő volt a hatás. Igen, Bill ült egy széken, a mankója a kezében, és ez a szék, ez mostantól üres, a mankó a földön, és a hangja csak a hordozókon. Most hallgattuk, hallottuk ezt a hangot, és én azt gondolom, hogy sokáig velünk marad, mert hát olyan volt, mint mi. Tudják, gondolkodtam azon, hogy melyik dallal emlékezzek rá, Rossz vérrel, vagy a zöld, a bíbor és a fekete lesz. Szóval bármelyik dalát választottam volna, nyilván jól választottam volna, és ugyanakkor rosszul, mert kutya rossz dolog. Egy nekrológgal, vagy afélével, vagy egy emlékezéssel kezdeni egy műsort. Még akkor is, hogyha ez a dal, amit az imént hallottunk, nagyon-nagyon hatásos volt, és ez a bizonyos nyitás, az első perc után egy dal, ami hömpölygött, vagy 8 percig a Hotel California, és utána ez, amit most hallottunk, hát elképesztően jó volt. Na és akkor most van itt a kérdés, ugye, kedves hallgatók, hogy akkor ezután mi jöhet? Milyen dal illik ide most? Vagy egyáltalán csendnek kéne lenni? Hát én így döntöttem.

és még hallgatjuk ezt a csodálatos muzsikát, addig elmondom, amit gondolok, hogy milyen furcsa és milyen báratlan dolgokat produkál az élet és a halál. Végül is egy rutin műtétről volt szó, egy pacemaker beültetéséről, és lett, ami lett. Hogy ez jól van-e így, vagy nem, az a nagy kérdés. Élt 77 évet, igazán tartalmas évet, nagyon sokat adott nekünk, és azt gondolom, hogy nagyon sokat kapott tőlünk, szeretetet és mást. És hát úgy fejezte be, hogy sokáig nem, ezt vélem, ezt gondolom legalábbis, hogy sokáig nem szenvedett, és akkor ez így jó. Hát végül is meddig éljünk, 1000 évig? De hát persze, akik szerették őt, akik hozzátartoztak, azoknak méltatlan rövid idő az ő élete, egy más szemszögből meg egy teljes egész, aminek vége lehetett. Csak hát a hiány ott van. De hogyha nem csak rá gondolunk, hanem a mi szeretteinkre, a saját barátainkra, rokonainkra, akkor mindig ugyan

0: azt a kérdést teszem fel saját magamnak legalábbis, hogy oké, meg lehet halni, de a halál előtti még lélegző valóság az ne hörgő legyen, az ne fájdalmas legyen, az ne kínszenvedés legyen, és főként nem méltatlan. Hát elbúcsúzunk tehát Deák Bél Gyulától, és én megígérem, hogy azért néha-néha egy-egy felvételt majd le fogok játszani itt önöknek. A műsor folytatódik.
1: Ne kell.
0: Na most ezt még egyszer, mert kínosan lemaradt az eleje, ami az én hibám volt természetesen. Itt van még egyszer.
1: Fodrok, ami önnek kell.
0: Igen, hát jó lenne, hogyha önnek kellene ez a műsor. Na, hát kedves hallgató, akkor én egyet ígérek, vagy próbálom betartani általában, hogy olyan zenéket játszak le, amelyeket én is szeretem, és reményeim szerint önök is tartsanak velem.

ezt a muzsikát, és arra gondolok, hogy fogunk-e mi hiányozni egyáltalán, meg hát a nagy előadók, szóval az emberek, mert hát másolosan már mindent meg lehet csinálni nélkülünk is, legalábbis csak mintákat kell adnunk, és abból egy mesterséges intelligencia csodákat varázsol. Például ezt a dalt. Legalábbis azt gondolom, hogy ez a hang, ez a dal, ez nem köthető élő személyhez. Nem találtam meg az előadóját.

0: Fodorok. Fodorral. Minden kedden este 8-tól.
1: És önökkel, hogyha itt vannak. És akkor jöjjenek húsvér emberek. Most rögtön két olyan fantasztikus előadó, akikért én legalábbis lelkesedem. Joe Bonamassa és Bess Hart.

És addig, ameddig én is hallgatom ezt a muzsikát, megnéztem, hogy kik hallgatnak, azok közül legalábbis, akik írtak is, hát köszönöm szépen. És arra gondoltam, hogy az a, hát néha több tucatnyi ember, vagy még több, ki tudja, akik rendszeresen hallgatják ezt a műsort, a Fodrokot, azok lassan-lassan egy csapattá verbúválódtak. Igen. El tudnám képzelni, hogy egy hosszabb útra elmenjünk, és a buszon olyan zenéket hallgassunk közösen, amit mindenki szeret, és aztán meg.

azért szép a világ, vagy azért is szép a világ, mert egy blues mellett elfért Bach muzsikája is, és hát jazz is szólhat, mint

Jeff Beck és Imelda May. Egy érdekes átrendeződést vélek felfedezni, hogy elég régóta csinálom egy héten egyszer ezt a műsort, a Fodrok címűt a Poptarisznyában, és most már majdnem 12 éve a Rádió Bézsen is, hiszen közös műsorra alakult ez, de a Poptarisznyában még régebben. És hát évekig ahhoz voltam hozzászokva, vagy legalábbis arckönyvbe, ugye én így hívom ezt a közösségi oldalt. Hát több hölgy, több nő írt be, mint férfi. Az volt a benyomásom nagyon sokáig, vagy 10 évig, hogy a női hallgatók vannak túlnyomó többségben. Úgy tűnik, hogy öregszem, és mint hogyha egyre több férfi hallgatna ezt a műsort, nem baj, mindenkinek örülök, de érdekes számomra legalábbis ez a változás. Úgyhogy most azzal kezdem, hogy uraim és hölgyeim, hallgassák továbbra is ezt a műsort, szerintem érdemes. Most egy olyan régi dalt kerestem, ami hát az idősebb korosztályt érintheti meg. Dean Martin az előadó.

azért sok van valami varázs ennek a rádiózásnak. Meghallgathatjuk szinte ugyanezeket a dalokat, persze különböző zenei csatornákon, vagy lemezről, CD-ről, ahogyan még van CD, de mégis annak valahogy más a hangulata, hogy itt együtt vagyunk. És én néha itt beledörmögök. Hát legalábbis én ezt gondolom. Lucille felvétel címe.

0: zenét választ. Gondolkodik és beszél. Fodor a poptarisztjában. Fodrok.
1: Hát és itt vagyok, igen. Az órára nézek, hát azért még nincs, nem telt el teljesen egy óra, mióta együtt vagyunk. 20 óra 52 perc van a magyar idő szerint, de azért mondom, hogy magyar idő szerint, mert valaki esetleg a tengeren túl is hallgatott, vagy bárhol a világban. Egy hallgatóról tudom, mert megírta, hogy valahol Spanyolországban van most. Szóval, bár még nem telt el egy óra, de azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy most egy másfajta összeállítás következzék. Néhány dalt, nem olyan nagyon sokat, 6 dalt. Azt szerint válogattam össze, hogy milyen az, amikor két ember énekel. Tehát egy duett sorozat következik, hogyha úgy tetszik, és ebbe egy magyar felvételt is becsempésztem. Már csak azért is, mert Bódi Lászlóra, alias Cipőre, én nagyon-nagyon szívesen emlékezem. Nagyon kedveltük egymást. Jöjjön tehát az első dal, ami ugye arról szól, hogy, és a címe is az a dalnak, hogy Csodálatos világ.

0: Két zseni, B.B. King és Van Morrison, elképesztő. Az a nyugalom, az az egyszerűség, az a tökéletesség, ahogy ezt a dalt oda, nem is tudom, oda leejtették, lazán, könnyedén, egészen csodálatos. Duetteket hallanak itt a Fodrok című műsorban, a Poptelisnyi és a Rádió B-s hallgatói örömére, legalábbis ezt remélem.
1: Zene, gondolat, érzelem. Csak egy műsor Fodorral, de én is hallgatom. Fodrok.
0: Willie Nelson és...
2: All the girls I've loved.
0: Hát őt megismerik, gondolom. Ő Willie Nelson.

Willy Nelson és Julio Iglesias, hát igen, duettek, egyik jobb, mint a másik. A most következő felvétel egyik tagja egy nagyon-nagyon jó színész. Bottal jár az egyik sorozatban, és orvos.

the kiss of fire. Remek. Remek felvétel, és a következő is, higgyék el, hogy nagyon jó. Amúgy, ugye, hát milyen az élet, búcsúzni vagyunk kénytelenek sokszor sok embertől, és nem is a régen Dolly Partont engedtük el egy más világba. Kenny Rogers-el énekel most, ez is egyfajta emlék és tisztelgés.

Hát teljesen el vagyok bódulva, hallgatom ezeket a régi felvételeket, egy nő, egy férfi, vagy épp két férfi. Egyébként érdekes, hogy a két nő az ritkább, két férfi gyakran énekel együtt, de azon gondolkodom, hogy jóval kevesebb olyan duettet ismerek, ahol két nő énekel. Bár Barbra Streisand és Celine Dion, hogyha jól emlékszem, készített duettet, szóval azért van néhány, de a leggyakrabban természetesen egy nő és egy férfi énekel.

Sting és Tommy Wynette. Hölgyeim és uraim, repül az idő, lassan-lassan másfél órája vagyunk együtt, duetteket hallgattunk, még kettőt, igen, még két felvételt ide válogattam. Hát én szerintem mind a két előadót megismerik most. Figyeljenek!

0: Hát néhány duettet meghallgattunk, remélem, hogy nem volt ellenükre, hogy kedvüket lelték benne. És akkor jöjjön egy, mondjuk úgy, hogy azonosító.
1: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És csütörtökön, ezt szintúra már nem tudta mondani, és csütörtökön pedig este 8-tól a Rádió Bézsen. Rossz Juhárt következik.

Rácio árdegyritkában hallott felvételét hallottuk. A drága hallgatóm, kényeztetlek téged, azt hiszem. Jobbnál jobb dalok, csodás ez a nő.

Hát most már azért több mint másfél órája együtt vagyunk. Köszönöm természetesen, hogyha még itt kitart velem. Van ennek az estének is egyfajta hangulata, egyfajta levegője, és mindez ugye egy gyógyszer nekem legalábbis. Figyelem ugyanis a híreket, a belpolitikai eseményeket. Hát, csak kapkodom a fejem. És hogy még mi lesz itt, nem csak Magyarországon, a világon is. Ugye miközben én itt egy estét eltöltök önökkel, úgyhogy megpróbálok magam is kikapcsolódni, pontosan figyelem. És tudom, hogy mi foglalkoztatja az embereket, mi minden történik a világban. Olyannyira, hogy ebből én még készülök is, hiszen például csütörtökön majd, ezt a poptarisznyásoknak mondom, mert amikor majd pénteken hallgatják a bézsek ugyanezt a műsort, akkor már egy nappal előbb történt a dolog, szóval csütörtökön egy külpolitikai műsort vezetek majd az Amazonát, és ilyenkor bizony, hát bújjam a világsajtót már egy héttel a műsor előtt legalább, hogy még annál is többet tudjak, mint átlagosan figyelni szoktam. Na de hát most ez az este arra való, hogy kikapcsoljunk, hogy lazítsunk, hogy jó zenéket hallgassunk. Azt gondolom, hogy most egy gyorsabb felvétel következik, és tulajdonképpen még ez is egy duett, vagy lehet, hogy egy duett-szerű valami, ugyanis a U2 és Bruce Springsteen következik. Na, beletört a nyelvem.

Hát végül is ez is egy duett volt, nem is akármilyen. A U2 és Bruce Springsteen. Egy nagyon-nagyon régi dal következik. 1965-ben rögzítették. Azért van ez a szünet, mert gondoltam, hogy még mondok valamit a dal elé, de hát minek, az előadót meg fogják ismerni, és hogyha 10 éve hallották utoljára ezt a dalt, akkor is egy másodperc alatt a helyére rakják. Azt hiszem ez az örök érvényű dal, talán azért is, mert arról szól, amiről.

Mindjárt jön Bob Dylan, de előbb elmondom, amire gondoltam, miközben hallgattam az előző dalt. Arra gondoltam ugyanis, hogy amikor bemegyünk egy film, megnézünk egy filmet, egy előadást, akkor amikor kijövünk, hát főként, ha nem egyedül vagyunk, akkor biztos, hogy elmondjuk, hogy mit gondolunk arról a filmről, milyen hatással bírt, mi tetszett benne, vagy mi nem. Szóval valami módon beszélünk még egy kicsit róla. Hogyha valaki rádiót hallgat, akkor ugye kétféle módon lehet, hát nagyon leegyszerűsítem a dolgot, rádiót hallgatni. Van az úgynevezett háttérrádiózás, amikor teszem a dolgomat, figyelek másra is, de azért ott szól hátul, és azért jó, hogy ott van. És van, amikor koncentráltan figyelek, mert meg akarom hallgatni azt a műsort, meg akarom hallgatni azt az embert, aki beszél, és igenis érdekel, hogy milyen zenék szólnak, figyelek arra is, netán még arra is tudok figyelni, hogy jól jött-e egyik dal a másikra, oda passzolt-e, oda illette, eltalálta-e az én ízlésemet, vagy sem. De erről azért ritkábban beszélünk. Hát én nekem jó lesne, hogyha legalább egy-két hallgató leírná már, aki figyelt, és nem háttérrádióként hallgatta ezt a mai fodrokot, hogy neki milyen volt végighallgatni. Tehát, mint amikor kimegyünk a moziból, és azt mondjuk, hogy és akkor elkezdjük mondani, hogy ezt tetszett, azt nem. Szóval, ha meg tudja fogalmazni, akár csak, nem tudom én, egy mondatba, akkor állás lennék, hogyha ezt megírnám. Bob Dylan? Igen, azt ígértem.

Ez nagyon-nagyon jó volt. A rádióbés hallgatóitól elbúcsúzom Sting dalával. Íme.

Hát most már csak a Poptarisznyi hallgatóihoz szólok. Egyfelől valami csoda szép három mondatot kaptam. A mai este volt, amikor becsuktam a szemem, és kicsordult a könnyem. Volt, amikor csukott szemmel mosolyogtam, és közben ritmusra táncoltak a lábujjaim. Ez jó. Köszönöm. Már érdemes volt ezt a mai műsort megcsinálni. De hát hátra van még egy valami, egy kicsit ki is csúszunk az időből, de talán a Poptarisznya hallgatói és vezetői megbocsájtanak nekem, hogyha túllépem az időmet, és 2-3 perccel hosszabbak leszünk, mint szokott. Mert hogy keretesre szeretném szerkeszteni ezt a mai műsort. Ugye a bevezető Zene Hotel California után Deák Billt hallgattuk egy olyan felvétellel, amit még egy lemezről játszottam le önöknek. És ezt a dalt lévén, hogy utaltam is rá, szeretném még egyszer lejátszani pontosabban azt, de mégsem azt, hiszen akkor, amikor Presser Gáborról volt azon a bizonyos koncerten Deák Bill Gyula, amikor csak ketten voltak ott, még akkor is, ha más is ott volt, akkor az egy más dimenzióba emelt, másképp szólt, mint az eredet, és arra gondoltam, hogy fejezzük be ezzel a dallal, hogy ez a kép, na most ez képzavar, hisz itt most nincs kép, csak hang, szóval, hogy ez a hang megmaradjon, hogy tudjuk őrizni. Úgyhogy jó éjszakát kívánok mindenkinek, legyen egy izgalmas éjszakájuk és egy nyugodt ébredésük, és búcsúzul a Fodrok című műsorban hallgassák meg Deák Bill Gyulát és Presser Gábort, Ne szeress engem, az a dal címe. Jó étvágyat!

Én nem tudok sírni a lelkünkért.

0: Resszer Gábor. Pici. Köszönjük szépen, nagyon jó. És a hölgyeknek és az uraknak itt hátul egy nagy tapsot, a bakálisoknak köszönjük.
1: Deák Bél Gyula, köszönjük. Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Szereti a poptalisznyák.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznyák.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Now, buy this rotating plastic demon, or I will curse thee to the end of time.
1: Egy újabb sláger itt a poptarisnya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.